0: Köszönöm szépen! Hamon Dorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Compartimos tus mejores recuerdos. Somos Ginocchio Rockstar.